Dzudzaj hun zuen hennig, vulcem beat in a life. Hez egy koncentra hírzics, majd erc homé, vulcet alkom ezt a közön.